nyáron sem lazít. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Indítjuk az új napot, amely tulajdonképpen még a régi bizonyos szempontból, és újnak sem mondható, mert már 6 órája itt van velünk. Az, hogy mi csak most csatlakozunk, az más tál tészta. De mindegy, a Wecker az tényleg most indul, egy perccel járunk 6 óra után, és jár a szokásos reggeli jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, életük élvezetes. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Becker. Minden reggel. Csabá.

Simjen és Lola Calling, 9 perccel járunk 6 óra után, szerda van, június 17-e, és tényleg akár vitatkozhatunk is arról, hogy ez egy új nap, ez meg a tegnapi nap folytatása, de még a tegnaphoz tartozik relatívig, és attól függ, mihez viszonyítjuk. Ugye, hogyha mai napot nézzük, ez már több mint 6 órája elkezdődött. Éjfélkor a szokás szerint, hogy minden más nap is, éjfélkor elkezdődött, mi csak a 7. órájában csatlakoztunk hozzá, ugye most már 9 perccel járunk 6 óra után, ez már a 7. óra. Viszont, hogyha a foci VB szempontjából nézzük, akkor még a tegnapi napnál járunk, hiszen nemrég ért véget a tegnapi foci nap harmadik mérkőzése, ugye az argentinok játszottak az algírukkal, épp mikor köszöntem be, láttam, hogy hosszabbítás, és a tegnapi napból még hátra maradt egy mérkőzés, az a mi időnk szerint 7-kor kezdődik, Ausztria játszik Jordániával, San Franciscóban játszák, de ez még a tegnapi naphoz tartozik, hiszen jelen pillanatban San Franciscóban még kedd este 8 óra van, 8 óra 10 perc, nyilván ők is számolják a perceket, nálunk 6 óra 10 perc, náluk még kedd este 8 óra 10 perc, úgyhogy ők nem a mában élnek. Na, a foci VB előző napja még nem ért vége, tehát a vonalat még nem húzhatjuk meg akkor is, hogyha mi már belevágtunk ebbe a maiba, az újba. Tűz a gyepen, vagy a pályán. Fire on the pitch. Jó reggelt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Love of a Lifetime, ez volt a Firehouse dala, 6 óra 17 perc a pontos idő. Vigyázat, eredményeket mondok, hogyha valaki később szeretné visszanézni azokat a mérkőzéseket, amelyeket az éjjel játszották a mi időnk szerint, akkor most nagyon ne figyeljen, mert elmondom. Amúgy ez még nagyon friss hír, hiszen úgy néztem a hazai portálokat, hát a magyar nyelvűek, van amelyiknél a tegnap esti Francia-Szenegál meccs az utolsó, utána lefeküdtek aludni, mert hát aztán jelzva. Van, ahol felkerült a késő éjszakai Irak-Norvégia mérkőzés, de például, hogyha a most 6 órakor véget ért Argentina-Algéria meccset keresi, hát még az online média sem hozta nagyon le, a hazai semmiképp. A Nemzeti Sport biztos, ott biztos van szolgálatos. Tényleg le is csekkolom, esküszöm. Nézem, hogy a Maszolon, ott Franciaország-Szenegál még, ami tegnap este volt. És akkor üssük be, hogy NSO, vagyis Nemzeti Sport online pornó. Biztos, hogy ott van a mostani argentin meccs. Olyan nincs, hogy persze, hát Messit látom. Gólszerz? Mi? Mester hármas? Na, tessék! Messi Mester hármassal írt VB történelmet. A címvédő Argentina magabiztos győzelemmel kezdte a VB csoportkört. A meccs most reggel 6 órakor ért véget. És minden Messiről szól. A 6. világbajnokságán, a 200. válogatottságán megszerezte első VB tripláját, és beírte a Close-t is. De azért nem semmi. A 6. VB-dig kell várjál, hogy egy meccsen Mester 3-ast érjél el. Gratulálok. Oké, ma este amúgy Cristiano Ronaldo következik. Ő is a 6. VB-nél jár. Nem tudom, neki volt-e Mester 3-as a korábbi VB meccseken, de ez kiderül. Szóval akkor nézzük az eredményeket. Tehát ugye tegnap este későn, máskor 7 órakor, de van olyan, hogy 8 órakor is kezdődik egy-egy VB nap. Viszont mi 10-ig kellett várjunk, amikor a Franciaország-Szenegál mérkőzés elkezdődött. Mbappék nem okoztak csalódást, 3-1 arányban győzték le Szenegál válogatottját. Aztán jött az Irak-Norvégia mérkőzés, itt is a favorit európaiak győzedelmeskedtek, 4-1 arányban győztek a skandinávok Irak ellen. Ma hajnali 4 órakor kezdődött az Argentina-Algéria mérkőzés, említettem, Messi Mester 3-as, élete első VB Mester 3-asa, és hát még van egy pici addig, 7 órakor a mi időnk szerint jön a tegnapi nap utolsó mérkőzése a J csoportból Ausztria-Jordániával.

New Level Empire, és oda futhatnánk. 6 óra 29 perc a pontos idő, és visszatérve még a nemrég véget ért Argentina-Algéria mérkőzése. Nem említettem minden érdekességet a mérkőzéssel kapcsolatosan. Ugye azt mondtam, hogy Messi a 200. válogatott meccsén lépett pályára, szerencsére ugye felépült combizomb sérüléséből, és ő lett az első labdarúgó, aki 6 világbajnokságon szerepel. Nyilván ez most csak azért, mert Argentina hamarabb játszott ezen a VB-n, mint Portugália. Ugyanis a portugáloknál is ott van Cristiano Ronaldo, aki szintén a 6. világbajnokságán szerepel, csak hogy ő még nem lépett pályára. Majd ma este, de erről később. Visszatérve Argentinára, említettem, hogy Lionel Messi ugye 3-0-ra legyőzte Algériát, ráadásul úgy, hogy Messi mesterhármast ért el, és ez az első VB mesterhármasa. Sok olyan mérkőzés van, ahol ő 3 gólt, vagy akár annál többet is rúgott, de világbajnoki meccsen ez volt az első. Amúgy az argentinokról még csak annyit, hogy ez már a 19. VB-ük, amelyeken indulnak. 3-szor meg is nyerték a világbajnokságot. 78-ban az hazai rendezésű volt, 86-ban és 2022-ben legutóbb, tehát ők a címvédők, de van 3 elveszített döntőjük is, 1930, 1990 és 2014. De ráadásul 4 évvel ezelőtt úgy nyerték meg a világbajnokságukat, hogy az első mérkőzésüket Szaúd-Arábia ellen elveszítették. Az volt az egyik bomba meglepetés a 4 évvel ezelőtti VB-n. És ugye, mivel tegnap Franciaország is játszott Szenegál ellen, franciákat általában, sőt nem is általában, elég gyakran éri kritika, hogy ez milyen francia csapat, hát ott senki sem francia. De hát tudjuk jól, hogy Franciaországban ott mindenki francia, vagy ha nem, akkor turista. Nem számít, ott nincs kisebbsége, ilyesmi, mint nálunk itt, hogy magyar kisebbség, vagy szászok, svábok, törökök, örmények, mindegy, nem számít. Franciaországban vagy francia vagy, vagy turista. Nincs mese. Na és jó bizonyíték arra, hogy Zinedine Zidane, ugye őt nem kell bemutatni, hiszen a francia válogatottal azért letett egyet s mást az asztalra, csak hogy Zinedine Zidane-nak a fia is bemutatkozott ezen a világbajnokságon, az első VB meccse volt. Nem a franciáknál, persze, hogy nem a franciáknál. Azért mondom, hogy Zidane is annyira francia, mint amennyire románok vagyunk mi. Lucas Zidane Algéria válogatottjának a kapusa, és játszott is amúgy az argentinok ellen, mert nem is játszott rosszul egyébként. Na, szóval ennyit akkor a franciákról. Jó, még van egy meccs hátra, majd szólok erről is, aztán megnézzük, hogy mit hoz majd az új nap. De addig is néha-néha eszembe jut egy-egy régi dal, vagy ha nem, akkor van más esemény, ami eszembe jutott. Éppen most nézem a Stranger Things filmsorozat 4. évadát, és abba, ugye, aki látta, tudja, hogy 80-as évek legnagyobb slágerei csendülnek időként fel. Többek közt ez is. Dead or Alive, You Spin Me Round. Azaz úgy pörgetsz körbe, mint egy lemezt. Mert hogy? Csak a fiatalabb a kedvéért. Volt idő, amikor a lemezek pörögtek. Régen nagyobb sebességgel, aztán jöttek a CD-k, azok aztán valami eszeveszett gyorsan. Ma már lejátszod egy adathordozóról, hát az biztosan nem pörög.

Dr. Béres és Veri Tomi, ugye nem bántad meg, 6 óra 39 perc a pontos idő, szerda van, június 17-e, tegnap egy kicsit bekavart az időjárás, úgy minden okésnak tűnt, aztán hirtelen befellegzett, a szél is felerősödött, és jött egy kicsi eső is. Egyébként erre a mai napon is van esély, ez lehet akár a délutáni órák, lehet akár a késő esti órák, de lehet az is, hogy a máról hónapra virado éjszaka áztat el minket. Aztán hónaptól egy picikét stabilizálódik az időjárás, maradnak még a 23-24 Celsius fokos csúcsértékek, kevesebb felhő lesz, több napsütés, de igazából úgy látszik, hogy a prognózis csúszott egy picikét arrafele egy napot. A péntek is még 25 Celsius fokkal, de több napsütéssel ígéri, ajánlja önmagát. Szombaton jön a felmelegedés. Szombatra már 28 fokos maximumot prognosztizálnak, szinte, nem teljesen, szinte zavartalan napsütésnek örülhetünk. Igazából a vasárnap, amely 29 fokkal kecsegtet minket, és tényleg szinte zavartalan napsütés lesz, bár a délutáni késő esti órákban ott is egy kicsit megnövekedhet a felhőzet, és van némi esély arra is, hogy hújjon valami az égből. Korábban elég nagy százalékkal ígérték a vasárnap délután ilyen gyors nyári záport, ez ugye elcsúszott egy kicsit arrafele, hétfőre van ugye 60, igen, 55-60 százalék is meglehetősen nagy intenzitású zuhi. Ezt ígérik hétfőre, de ez korábban vasárnapra volt, most arrébb csúszott hétfőre, még visszajött, volt már ilyen, ezzel is megtörténhet. De az biztos, hogy fázni nem fogunk a hétvégén. Szombaton, vasárnap biztosan nem, 28-29 Celsius fok. Azt hiszem, itt Udvarhelyen is készülnek lassacskán a stranddal. Tegnap itt volt az Alpolgi, és beszélt erről is, hogy hamarosan indul a szezon, és ez a hétvége tényleg strandidőt ígér, hát úgy is maradjon.

David Tavares és Summer Love, 6 óra 48 perc van. Tegnap a Star délutánban kolléganőm Bedi Arika kisorsolt újabb 5 belépőt a hétvégi Republic koncertre. Ugye tegnap előtt sorsolta ki az első 5-öt, és akkor tegnap még újabb 5-öt. Ha esetleg valaki nincs témában, ugye most a hétvégén az etalaki napokat rendezik, ez a 29-dik, úgyhogy készülnek már most a jövő évi jubileumi 30. kiadása, de addig még van ez a mostani, és este 9 órakor a Republic koncertezik az etalaki pályán. Az etalakiaknak ez ingyenes, tehát ottani személyével, lakcímmel ingyen lehet bemenni, viszont mindenki másnak 30 lej a belépő. Korábban úgy volt, hogy 25, de ha 30 lej a belépő, mi viszont 10 ilyen belépőt sorsoltunk ki, ajándékbelépő, ezek itt vannak egyébként nálunk. Nézem, 4, 5, 6, 7, 8. Kettőt elvittek. Oké, akkor 8-at még el kell vigyenek a nyerteseink. Nézem ugye, hogy a tegnapi sorsoláson Bertalan Lehel, Vas Magdolna, Varga Tünde, Katona Hilda és Sinka Lakatos Csaba volt a szerencsés. Őket várjuk, hát ezen a héten, ha lehet, reggel 8 és délután 3 óra között jöjjenek a Star Rádió titkárságára és vegyék át. Azért vessünk egy pillantást a tegnap előtti nyertesekre is, hát ha valaki lemaradt róla. Tehát Tövisi, Levente, Baláska, Tímea, László Barbie és Brigitta Nagy Ernő, ők a tegnap előtti nyertesek. Várjuk őket egytől egyig a Star Rádió székhelyén. Gratulálunk! Amúgy néztem, ugye a tegnapi kérdés az volt, hogy hadd keressem meg, hogy ne mondjak hülyeséget, vagy ne mondjam másképp. Kérés volt, ugye el kellett kommentelni, hogy melyik Republic slágerhez kötődik a legszebb emléked? És a tegnapi nyertesek a legtöbb esetben valamiért a kék és narancssárgát nevezték meg. Nálam ez annyira nem jött be, és nem is kötődik hozzá olyan különleges emlék. Valahogy kimaradt az életemből, de attól még egy jó dal, 95-ből. Republic.

Republikéké és narancsárga, picivel több mint 5 perc választ el 7 órától, vagyis zárjuk a Vekker első óráját, 7 órakor pedig jöhetnek a hírek is. Addig hadd süssön a nap, már most, tikkasztóan, nagy hőséggel, mert hogy ez az afrikai nap. African Sun, ez a Republic együttes, mert hogy Republicból több is van, van a Magyarországi Republic, és van a, hú, hát nem is tudom milyen országból, Republic. Ez az ő daluk. Jó reggel!

0: Pénzt kapnak a települések. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Kisorsolják a kupaselejtezőket. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli online ülést tartott Hargita megye tanácsa, amelyen módosították a megye költségvetését. A testület a 6%-os jövedelemadó visszaosztásból több település fejlesztési projektjeit támogatta. Székelygeresztúr és Szentegyháza egyaránt 500 ezer lejt kapott. Előbbi az integrált közösségi központ létrehozására, utóbbi energiahatékony lakások építésére. Etét község 300 ezer lejt fordíthat a Kőrispataki iskola tetőjavítására, Székelydes pedig 250 ezer lejből multifunkcionális sportpályát alakíthat ki. Lövéte központjának rendezésére, közösségi tér kialakítására, valamint a szennyvíztisztító állomás fejlesztésére 500 ezer lejt hagytak jóvá. Siménfalva község 700 ezer lejes támogatásban részesült, amelyből a Kobátfalvi művelődési otthon tetőszerkezetét cserélik ki, valamint községi utak korszerűsítését finanszírozzák. Okland 400 ezer lejt kapott a családorvos szolgálati lakásának és az orvosi rendelőnek a felújítására. Hargita megye tanácsának ülését megelőzően Bíró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke, kinevezte Dobos Melindát a megye menedzseri tisztségbe. Dobos Melinda közgazdasági tanulmányokat végzett, jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. A felcsíki önkormányzati képviselő új munkakörében a megyei önkormányzat adminisztratív tevékenységének összehangolásáért, a hatékony működés elősegítéséért, valamint a megye fejlesztési projektjeinek megvalósításáért dolgozik majd. Székelyudvarhelyen is megszervezik a múzeumok éjszakáját június 20-án szombaton. A Haberstum villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet is. Kora délután lesz szabadtéri bábjáték, népi gyermekjátékok és táncház, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. Ma kisorsolják az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőinek párosítását. A magyar bajnok Győri Eto FC a bajnokok ligájában, míg a kupagyőztes Ferencváros az Európa ligában már a selejtező sorozat első fordulójában bekapcsolódik a küzdelmekbe, akár csak a román csapatok. Mindkettőben lehet román-magyar párharc, a Győr a Krajovai Univerzitátjával, a Ferencváros a Kolozsvári Univerzitátjával kerülhet össze. Az ezüstérmes brassói Korona jégkorong csapatánál folytatja pályafutását Mihály Ákos. A csíkszeredai születésű 26 éves csatár az elmúlt több mint egy évtizedet Székesfehérváron töltötte, ahol a Város Hoki Akadémiáján nevelkedett, majd a Fehérvár AV19 és a FEHA 19 csapataiban játszott. Rendszeresen behívót kapott a felnőtt magyar jégkorong válogatottba, amelynél 2018 és 25 között szerepelt és elit világbajnokságon is játszott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, csapadék is lehetséges, a széljárás is megélénkül. A hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dua Lipa és Illusion, 7 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában, ebben is lesz lapszemle. Időközben néhány perccel ezelőtt elkezdődött az idei labdarúgó világbajnokság keddi játéknapjának utolsó mérkőzése. Itt még a tegnapban járunk, Ausztria játszik Jordániával. Szólok még erről, lesz időnk bőven, hiszen az 90 perc plusz a szünet, tehát igen. Weckernek elég nagy részét tölti ki a mérkőzésnek a játék ideje. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy az osztrákok is azért meglehetősen hosszú szünet után lépnek ismét pályára a világbajnokságon. Legutóbb 1998-ban szerepeltek, tehát akkor jó 28 évvel ezelőtt VB-ztek utoljára sógorék. Most meg a jordánokkal játszanak. Jönnek majd érdekességek ezzel a mérkőzéssel, vagy ezzel a párosítással kapcsolatosan, de ha már labdarúgó világbajnokság, akkor a Wecker dala is legyen egy kicsit olyan VB is. 8 perccel járunk 7 óra után. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodás.

Leon Rimes és Can't Fight the Moonlight, 7 óra múlt 19 perccel. Lehetne mondani, hogy épül és szépül a városunk, tényleg úgy van, amúgy szép maga a központ, a virágokat, ahogy elrendezik, dísznövények, stb. Gyönyörködni lehet. Időközben azonban mindig akad valaki, aki belerondít ebbe a szépségbe. Tegnap például itt a mozi épületének az oldalára a gázosok felszereltek egy jó nagy szekrényt. Tényleg szekrény, akkora, mint egy hűtőszekrény. A falra úgy rábígyeztették. És ha mindez nem elég, még lefestették erre a bűnronda mustársárgára, hogy üsse ki az ember szemét akkor is, hogyha nem néz oda. Mondjuk, hogyha az egész mozi épületét ugyanerre a ronda színre fogják lefesteni, akkor legalább úgy egybeolvad, de kétlem, hogy a mozi ilyen, hát fehér volt valamikor, de inkább ilyen bézsbe átütő, piszkos szürkévé lett, de az a sárga rajta, és ha mindez nem elég, még a csövet is végigfutatták úgy a mozi oldalán, egész hosszában, és azt is erre a rikító ronda sárgára festették. Én megértem, hogy a gázosok erre a színre gerjednek, meg lehet, hogy valamiféle szabvány náluk. Próbálok visszaemlékezni, valamelyik Zakuszkában beszéltünk erről, Balázs Attila volt a vendégünk, hogy igen, ők erre gerjednek, de talán nem kötelező, ha nem tetszik, talán, nem vagyok benne biztos, kérhetett, hogy ember, fess le valami emberi színre, légy szíves, hát üti ki a szememet, hogy valami szürkére, fehére szürkére, bézsre, mit tudom én, bármire, csak ne erre a ronda sárgára. Ott van, akkora, mint egy hűtőszekrény, rátették ugye az oldalára, hát a gázosoknak csak azt tudom mondani, hogy gyerekek, ez gáz, ronda. Oké, okay, akkor jön a tanács. Légy ronda. Get ugly. Jason Derulo. Ne hagyják ezt a ronda szint. Come on.

0: szagni.
1: Ébredj a Bekkerrel!
2: A Bekkerrel!
1: Ébredj Csabával!
3: Minden hétköznap a Sztár Rádióban!
1: A Sztár Rádióban!

Tears for Fears és Sowing the Seeds of Love 7:30 van, megy tovább a szerda, június 17-e, lapszemlével folytatjuk a Hargita Néppe. Mai lapszámából három cikket szemlézünk. Plakát, magány, Csíkszereda nem teszi ki a vitrínbe, címmel írnak arról, hogy a tulajdonában lévő közterületi reklám és hirdető eszközök állapota alapján úgy tűnik, nem sok mondani valója van Csíkszeredáról a helyi önkormányzatnak. A kültéri médiumok szerepének ignorálása elfogulatlan, legyen az korszerű digitális technológia az ipari negyedben, vagy rozsda zárolt a belvárosi vitrin, egyik sem hoz bevételt vagy hasznot. Teljes a káosz.

A kormányalakítás körül olvasható a hetedik oldalon, elfogyni látszik a levegő Adrián Vestea miniszterelnök jelölt körül, nem támogatja sem az RMDS, sem saját pártja. Román politikai elemzők szerint az RMDS támogatása nélkül nem lehet parlamenti többséget kialakítani, tovább tart tehát a kormányalakítás körüli politikai káosz. Erre lehetne mondani, jól nézünk ki! Vagy a másik régi, hogy Románia gyönyörű ország, kár, hogy lakják. Na és akkor egy udvarhelyi esemény. A székelyudvarhelyi Márton Áron téren, a Patkóban, ha úgy tetszik, itt rendezik meg az első sakk a Patkóban elnevezésű versenyt holnap 9 órától. A beiratkozások megerősítése 10-től a megnyitó lesz. A verseny több korcsoportban zajlik, a díjkiosztót pedig délután 13:30-tól tartják. Jelentkezni az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével lehet. Hajrá! Sakk mat. Állj meg! Énekli a 4th Street.

Victoria Silvstedt, Could You Be The One, 7 óra 39 perc van. Ebben a pillanatban játsszák a 2026-os labdarúgó világbajnokság keddi játéknapjának utolsó mérkőzését. Ausztria játszik Jordániával. Ez a J csoport második mérkőzése. Említettem már, hogy az osztrákok 1998-ban szerepeltek legutóbb VB-n, így 28 éves szünet után térnek vissza, míg a jordánok most debütálnak a labdarúgás legnagyobb világeseményén. Egyébként a két csapat ellentétes sorozatban van. A világranglistán 24. Ausztria az előző 5 mérkőzésen veretlen maradt, sőt a bosnyákok elleni döntetlen mellett a többi 4 mérkőzését megnyerte, míg a FIFA rangsorában 65. Jordánia az előző 5 találkozóján képtelen volt győzni. Az osztrákok piros mezben, fekete nadrágban, piros sportszárban, a jordánok tiszta fehérben játszanak. A meccs azért már elkezdődött 7 órakor, tehát lassacskán véget ér az első félidő, és született gól is már a 21. percben. Az osztrákok megszerezték a vezetést. Na, hát én valamiért nekik szurkolok. Jó, talán azért, mert európaiak, meg sógorék is többek közt. Meg jobban szeretem az osztrákok zenéjét, mint Jordán előadókét. 85-ből Falco, Rock Me Amadeus.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A lánc dohányosok. Nem tudom, miért választották ezt a nevet maguknak, de hát így születhetett meg a Chainsmokers elnevezés együttes névként. Ez volt a High című daluk. 8 perc választ el 8 órától, vagyis lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, miközben az osztrákok a jordánok ellen játszanak a keddi játéknap utolsó mérkőzésén, úgyhogy akkor ott most fél idő van, aztán amikor nálunk kezdődnek a hírek, ott kezdődik a második fél idő. Mi pedig Donna Summerrel folytatjuk, ezúttal tudom, hogy ez az igazi. This time I know it's for real. Donna Summer.

Megpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Pénzt kapnak a települések. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Kisorsolják a kupaselejtezőket. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli online ülést tartott Hargita megye tanácsa, amelyen módosították a megye költségvetését. A testület a 6%-os jövedelemadó visszaosztásból több település fejlesztési projektjeit támogatta. Székelygeresztúr és Szentegyháza egyaránt 500 ezer lejt kapott. Előbbi az integrált közösségi központ létrehozására, utóbbi energiahatékony lakások építésére. Etét község 300 ezer lejt fordíthat a Kőrispataki iskola tetőjavítására, Székelydes pedig 250 ezer lejből multifunkcionális sportpályát alakíthat ki. Lövéte központjának rendezésére, közösségi tér kialakítására, valamint a szennyvíztisztító állomás fejlesztésére 500 ezer lejt hagytak jóvá. Siménfalva község 700 ezer lejes támogatásban részesült, amelyből a Kobátfalvi Művelődési Otthon tetőszerkezetét cserélik ki, valamint községi utak korszerűsítését finanszírozzák. Okland 400 ezer lejt kapott a családorvos szolgálati lakásának és az orvosi rendelőnek a felújítására. Hargita megye tanácsának ülését megelőzően Bíró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke, kinevezte Dobos Melindát a megye menedzseri tisztségbe. Dobos Melinda közgazdasági tanulmányokat végzett, jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. A felcsíki önkormányzati képviselő új munkakörében a megyei önkormányzat adminisztratív tevékenységének összehangolásáért, a hatékony működés elősegítéséért, valamint a megye fejlesztési projektjeinek megvalósításáért dolgozik majd. Székelyudvarhelyen is megszervezik a múzeumok éjszakáját június 20-án szombaton. A Haberstum villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet is. Kora délután lesz szabadtéri bábjáték, népi gyermekjátékok és táncház, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. Ma kisorsolják az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőinek párosítását. A magyar bajnok Győri Eto FC a Bajnokok Ligájában, míg a kupagyőztes Ferencváros az Európa Ligában már a selejtező sorozat első fordulójában bekapcsolódik a küzdelmekbe, akár csak a román csapatok. Mindkettőben lehet román-magyar párharc, a Győr a Krajovai Univerzitátjával, a Ferencváros a Kolozsvári Univerzitátjával kerülhet össze. Az ezüstérmes brassói Korona jégkorong csapatánál folytatja pályafutását Mihály Ákos. A csíkszeredai születésű 26 éves csatár az elmúlt több mint egy évtizedet Székesfehérváron töltötte, ahol a Város Hoki Akadémiáján nevelkedett, majd a Fehérvár AV19 és a FEHA 19 csapataiban játszott. Rendszeresen behívót kapott a felnőtt magyar jégkorong válogatottba, amelynél 2018 és 25 között szerepelt és elit világbajnokságon is játszott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, csapadék is lehetséges, a széljárás is megélénkül. A hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal. És a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal. És a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet.

0: lemezkészítés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Pinkes True Love, 8 óra múlt 17 perccel, javában zajlik a labdarúgó VB-kedi napjának utolsó mérkőzése. Ausztria játszik Jordániával, ha valaki később szeretné visszanézni a mérkőzést, most ne figyeljen. Ugye az első fél időben az osztrákok 64, a jordánok 36%-ban birtokolták a labdát, a kapura lövésekben viszont az arabok vezettek 8-6-ra, a szögletek számában pedig 3-1-re. Slágernek három védése volt, a jordánok kapusának Abu Lailának egy sem, igaz, hogy utóbbi azért kapott egy gólt, és az első fél időben az osztrákok 1-0-ra vezettek. Azonban 5 perccel a második fél idő megkezdése után jöttek a jordánok, és jelen pillanatban az állás egyelőre 1-1. Ausztria-Jordánia a mérkőzés 50. percében. Az osztrákokkal folytatjuk zenei szempontból nyilván. Ez a Joy együttesük, Valerie.

Éld az életed, live your life, ez volt a Bonfunk MC's 8:29, eredményt mondok, még hogyha ideiglenes is, nem végleges. Ebben a pillanatban játsszák az Ausztria-Jordánia mérkőzést, az 59. percben 1-1 az állás. Ugye hát még a VB előtt kaptuk a hírt, hogy az M4 Sport milyen részletesen fog foglalkozni a foci VB-vel, csak hogy gondolom sokan tapasztalták, akik kábelen nézik, hogy hát az bizony kódolva van, sokat nem lehet látni, és vajon miért? Mert hogy 4 évvel ezelőtt ugye a katari VB-n akkor kódolatlanul lehetett nézni. Igen, csak hogy akkor a román közvetítést a román közszolgálati TV nyert el, és vállalta magára. Az idei VB-n, illetve akár a 2030-asról is beszélhetünk, a közvetítési jogokat az Antenna média csoport nyerte el, kereskedelmi TV, és ők már nem nézik jó szemmel, és nem is engedik meg azt, hogy egy határon túli TV-adó, még hogyha közszolgálati is konkuráljon velük, és hogy a romániai magyar nézők lemaradjanak az általuk sugárzott kemény pénzért vett reklámokról, úgyhogy azt mondták, hogy kódolni fogjátok, sajnálom. Úgyhogy persze tudom, igen, vannak trükkök, ki lehet cselezni, nem tudom mennyire szabályos. Én nem tudom sajnos nézni az M4 Sportot, be kell érjem az antennával, ez van.

Krisztál, és elmegyek, 8 óra 38 perc van, a mérkőzés 71. percében járunk, ami az Ausztria-Jordánia VB meccset illeti. A 67. percben az osztrákok megszerezték a második góljukat. Ez a 67. percben történt, azonban a 4 perccel később, a 71. percben a játékvezetőt kihívták a pályaszéli monitorhoz, majd a gól előtt ugye poskézzel segített megszalidítani a labdát, mielőtt azt berúgta volna, úgyhogy nem gól, marad az 1-1. Elég sok döntetlen volt ezen a VB-n. Jó, a legcikibb a Spanyolország zöldfoki szigetek volt. De maradjunk az osztrákoknál. Adtak néhány slágert a világnak, például az Opus, The Life is Life-ot, amit a hollandok is feldolgoztak, a Hermes House Band DJ Ötzivel. Life is Life.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Studio Killers és Jenny 7,5 perc választ el 9 órától, és az Ausztria-Jordánia mérkőzés is lassacskán a végéhez közeledik, 9 perc maradt belőle, nyilván ezekhez még hozzá kell tenni a hosszabbítást is, és hát történt változás az eredményben.
1: Most már tényleg az előny az osztrákoknál van, ugyanis a 76. percben egy baloldali szögletet Arnautovic a rövid saroknál 3 méter a kaputól a hosszú sarok felé csúsztatott, végül Al-Arab testéről került a labda a hálóba, és most a 82. percben, tehát 2-1-re az osztrákok vezetnek. 7 perc még ebből az órából, ennyi maradt, 9-kor jönnek a hírek, és most folytatjuk a Pseudo Echo-val. Funky Town.

0: Pénzt kapnak a települések. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Kisorsolják a kupaselejtezőket. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli online ülést tartott Hargita megye tanácsa, amelyen módosították a megye költségvetését. A testület a 6%-os jövedelemadó visszaosztásból több település fejlesztési projektjeit támogatta. Székelygeresztúr és Szentegyháza egyaránt 500 ezer lejt kapott. Előbbi az integrált közösségi központ létrehozására, utóbbi energiahatékony lakások építésére. Etét község 300 ezer lejt fordíthat a Kőrispataki iskola tetőjavítására, Székelyders pedig 250 ezer lejből multifunkcionális sportpályát alakíthat ki. Lövéte központjának rendezésére, közösségi tér kialakítására, valamint a szennyvíztisztító állomás fejlesztésére 500 ezer lejt hagytak jóvá. Siménfalva község 700 ezer lejes támogatásban részesült, amelyből a Kobátfalvi Művelődési Otthon tetőszerkezetét cserélik ki, valamint községi utak korszerűsítését finanszírozzák. Okland 400 ezer lejt kapott a családorvos szolgálati lakásának és az orvosi rendelőnek a felújítására. Hargita megye tanácsának ülését megelőzően Bíró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke, kinevezte Dobos Melindát a megye menedzseri tisztségbe. Dobos Melinda közgazdasági tanulmányokat végzett, jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. A felcsíki önkormányzati képviselő új munkakörében a megyei önkormányzat adminisztratív tevékenységének összehangolásáért, a hatékony működés elősegítéséért, valamint a megye fejlesztési projektjeinek megvalósításáért dolgozik majd. Székelyudvarhelyen is megszervezik a múzeumok éjszakáját június 20-án szombaton. A Haberstum villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet is. Kora délután lesz szabadtéri bábjáték, népi gyermekjátékok és táncház, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. Ma kisorsolják az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőinek párosítását. A magyar bajnok Győri Eto FC a Bajnokok Ligájában, míg a kupagyőztes Ferencváros az Európa Ligában már a selejtező sorozat első fordulójában bekapcsolódik a küzdelmekbe, akár csak a román csapatok. Mindkettőben lehet román-magyar párharc, a Győr a Krajovai Universitátjával, a Ferencváros a Kolozsvári Universitátjával kerülhet össze. Az ezüstérmes brassói korona jégkorong csapatánál folytatja pályafutását Mihály Ákos. A csíkszeredai születésű 26 éves csatár az elmúlt több mint egy évtizedet Székesfehérváron töltötte, ahol a Város Hoki Akadémiáján nevelkedett, majd a Fehérvár AV19 és a FEHA 19 csapataiban játszott. Rendszeresen behívót kapott a felnőtt magyar jégkorong válogatottba, amelynél 2018 és 25 között szerepelt és elit világbajnokságon is játszott. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás várható, csapadék is lehetséges, a széljárás is megélénkül. A hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktél paradicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső,

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Sam Smith és Lay Me Down, 9 óra múlt 19 perccel. Na, véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság keddi napja. Jó későn, de hát az időeltolódás okozza ezt. Tehát, hogyha valaki esetleg nem követte a 4 mérkőzést, ja, és ha nem érdekli az eredmény, akkor most ne figyeljen. Ha tudja, akkor oké, rendben van. Tehát Franciaország-Szenegál, ez volt az első meccs, tegnap este 3-1-re győztek a franciák, Mbappék. Aztán jött az Irak-Norvégia mérkőzés. Itt a skandinávok nyertek 4-1 arányban. Késő éjszaka, vagy az éjszaka kellős közepén Argentina 3-0-ra győzte le Algériát. Ugye Lionel Messi lett az első focista, aki a 6. VB-jén lép pályára. Következik ma este Cristiano Ronaldo is a 6. kezdi el, de arról picit később. A lényeg az, hogy argentin mezben Messi a 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára, mint mondtam, a 6. világbajnokságán. Ráadásul élete első mesterhármasát érte el egy világbajnoki meccsen, hisz mindhárom gólját az argentin csapatnak ő szerezte. És nem olyan rég ért véget az Ausztria-Jordánia mérkőzés. 3-1-re nyertek végül az osztrákok. Ez volt a keddi nap. Foglalkozunk hamarosan a maival, vagyis a szerdaival is. De addig is gratulálunk az osztrákoknak Falco dalával, Out of the Dark. 28 év után szerepeltek ismét VB-n. Nem rossz kezdés ahhoz képest.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen.

Zara Larsson és Alesso Words, azaz szavak. De ne a szavakkal foglalkozunk, inkább a melódiákkal. Tegnap az ablakom alatt hallom, hát a hangjukból ítélve 5-6 évesek, ha lehettek, max 8. Két gyerek énekli a Sajtból van a hold című dalt, ami nem semmi. Főleg ha azt nézzük, hogy ez a dal 10-szer idősebb náluk, hiszen ugye eredetileg ez egy Demjén Ferenc szerzemény, de még 1974-ben jelent meg, amikor Demjén a Bergendi zenekarban játszott, és velük együtt ünnepelte el először lemezre a Sajtból van a hold című dalt, és ezt ma 5-6-7-8 évesek éneklik. Nyilván megvan rá a magyarázat, ugye kijött a Hogyan tudnék élni nélküled című film, tel is tele Demjén dalokkal, amely végül is újra életre keltette a régi, számunkra a régi, de mindenképpen a fiatalabbok számára talán ismeretlen dalokat, nem rossz dalok, nem véletlen, hogy megkedvelték. Úgyhogy akkor jön a Sajtból van a hold, nyilván a legújabb verzióban 2025-ös. Kicsit másképp.

Michael Jackson és a 83-as Billie Jean a Thriller lemezről, amelyről a kis lemezre másolt dalokkal, illetve hozzájuk készített videoklippekkel Michael Jackson tulajdonképpen megreformálta a zene képi világát. Költött is rá pénzt, nem sajnálta. 9 óra 35 perc, meg vagyunk a keddi játéknappal, úgyhogy akkor beszélhetünk most már azokról a mérkőzésekről, amelyek a szerdai játéknapon érkeznek. Ma este 8-kor kell a képernyők elé ülni, mert hogy a K csoport mérkőzésével megkezdődik az újabb játéknap. Portugália játszik Kongói Demokratikus Köztársasággal. Hát, nem tűnik annyira érdekfeszítőnek ez a mérkőzés, viszont megvan az érdekessége, hogy Lionel Messi után Cristiano Ronaldo lesz a második labdarúgó, aki 6. világbajnokságán lép pályára. Ugye az elmúlt éjszaka Lionel Messi a 200. válogatott mérkőzésén lett az első játékos, aki 6 VB-t tud kipipálni, ráadásul ezt Mester 3-assal koronázta meg. Ebből a szempontból Ronaldo nincs gólszerzési kényszerben, ugyanis a szerzett gólok számát tekintve eredményesebb, mint Messi. De csak a második, aki 6 VB-n indul. Aztán este 11-től, na ez slágermeccs, ezt érdemes lesz megnézni. Anglia játszik Horvátországgal. Ez egy izgi meccs. Aztán éjjel 2-kor Gána Panamával. Hát nem tudom, hányan fognak fennmaradni, hogy megnézik ezt a meccset, gyaníthatóan nem túl sokan. Gána Panama. Ráadásul csoportmeccs, ugye? Nem dől el semmi a végén, véglegesen. És ez már holnap hajnali 5 órakor Üzbegisztán játszik Kolumbiával. Hát itt is erős kétségeim vannak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogass

0: el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

One Republic és Don't, 9 perc választ el 10 órától. A szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig, amint láthatjuk, felhőből van több. Nem kényeztet el annak minket a sugaraival, de hát ez még csak a hét első feléhez tartozó időjárás, mérsékelt meleggel 23-24 Celsius fokos csúcsértékekkel, de majd péntektől arrafele jön a Mitch pusztító nyári időjárás, igazi nyárban lesz részünk, sőt meteorológiai szempontból strong időnk lesz szombaton és vasárnap, úgy legyen.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Freddy és Mary Joe, szerda van, június 17-e. Ha netalán van valami, amire titokban vágyunk, de tudjuk jól, hogy abból soha nem lesz semmi, mert egyszerűen lehetetlen kivitelezni, akkor egy megoldás van, ellenezni kell azt. Legalábbis így gondolkodott Sütő András, Kossuth Díjas író a Színművek című művében. Az író egyébként ezen a napon született még 1927-ben, tehát 99 évvel ezelőtt is. Idézve őt, ellenezni kell mindent, amire csak titokban vágyunk, ha már lehetetlen a véghez vitele. Ezt írta Sütő András. Amúgy a mai napon Alida és Laura nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Alida a német Adelheidból származik, jelentésen nemes lelkű, a Laura pedig a Laurentius női párja, így tulajdonképpen a női Lőrinc, a név jelentése babérfa, babérkoszorú, Laurentius. Isten éltesse őket, Laura Branigan. Meg a gigas láger 1984-ből, Uncontrol, azaz Self-Control.

stílusok. Elvégre nyár van. Jó, még nem csillagászati, de kalendárium mindenképpen a hétvég elhozza a csillagászati nyarat is, annak megfelelően, vagy annak megfelelő hőmérséklettel. Blue Lagoon, Silent Revolution, csendes lázadás. Az vajon milyen lehet? Japan Strike? Talán. Nincs napsütés az életemben, ha ő elmegy. Ain't no sunshine when she's gone.

Ráncok a szemem alatt. És táncolunk az éjszakában? Hát a ráncok a szemem alatt, oké, azt elismerem, de tánc az éjszakában? Inkább foci meccs. Lesz is, amit. Este 8-tól Portugália, Kongo IDK, este 11-től Anglia, Horvátország, hajnali 2-kor Ghana, Panama, és hajnali 5-kor Üzbegisztán, Kolumbia. Ezek a meccsek várnak ránk.

A néhai Fábián Juli és Zuhaker, mint egy gyermek. Like a child. 10 óra 43 perc, akkor még a reklámok előtt egy dal. Ha már kérték, akkor hadd szóljon az Endoszkópia munkaközösségének. Hát vakítson a kék. Vagyis Bagosiék dalával folytatjuk, amennyiben a számítógép is úgy akarja.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.

On My Love, Zara Larsson dalát hallhattuk, 7 perc választ el 11 órától. Eljött a búcsú ideje a mai napra. Jó néhány meccset láthatunk a legközelebbi találkozónkig, ami holnap reggel 6 órakor lesz. Pont egy foci VB meccs kellős közepén a szünetben fogunk legközelebb találkozni. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot, jó szurkolást. Mindig így emlékez ránk. Ez a búcsúdal Lady Gaga, a Csillag születik című filmből. Always remember us this way. Holnapig a legjobbakat, ciao. Mindig így emlékez ránk. Ez a búcsúdal Lady Gaga, a Csillag születik című filmből. Always remember us this way. Holnapig a legjobbakat, ciao.

Petíciót indítanak a szülők. Útfestés lesz a Betlen utcában. Mesterhármassal mutatkozott be Messi a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma derül ki, hogy kikből állna Adrián Vestia kormánya. A kijelölt miniszterelnök tegnap este bejelentette, hogy ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt politikai

0: politikusai mellett szakértők is helyet kapnak. Vestea elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Közölte azt is, hogy tárgyalt Alexandru Nazareval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának, de azt is, hogy a kabinetnek nem lesznek RMDSZ-es tagjai, mert a szövetség úgy döntött, hogy nem vesz részt a Vestea kormányban. A Nemzeti Liberális Párt bejelentette, hogy Adrián Vestea a továbbiakban a párton kívül helyezkedik el, vagyis nem tekintik a liberálisok tagjának. A politikus kizárásáról csak a párt kongresszusa dönthet, amelyet a hét végére hívnának össze. A Liberális Párt vezetősége hétfő este arról határozott, hogy nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal közösen, és nem támogatja a Vestea kormány megalakítását. A párt egyúttal felszólította Adrián Vesteát, hogy adja vissza az államfőtől kapott kormányalakítási megbízást. Aláírásgyűjtésbe kezdett a székelyudvarhelyi Orbán Balázs általános iskola szülői közössége. A szülők online petícióban kérik a városvezetéstől, hogy a lehető legrövidebb időn belül adjanak hivatalos, egyértelmű és részletes tájékoztatást a gyermekeiket érintő tervekről, azaz arról, hogy a jövő tanévben hová járhatnak majd iskolába. A gyerekek a Bányai János szakközépiskola, illetve az UCSECOM egyik épületében jártak ebben a tanévben. A szülők kijelentették, hogy a családoknak joguk van megismerni, milyen körülmények között fogják gyermekeik a következő tanéveket tölteni. Megkezdték az útfestést a Bethlen Gábor utca felújított szakaszán. A Városháza tájékoztatása szerint ez a munka nem jár útzárral, viszont időszakos forgalomkorlátozásokra számítani kell a következő napokban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, Mbappé két góllal, Messi mesterhármassal járult hozzá csapat a győzelméhez. Az I csoportban New Yorkban tegnap este Franciaország Szenegállal játszott és papírforma győzelmet aratott 3-1-re. Két gólt Mbappé szerzett, egyet pedig Barcola. Éjszaka a csoport másik meccsén Bostonban Norvégia Irakkal csapott össze, a norvégok 4-1-re győztek, Erling Haaland két gólt szerzett. Bemutatkozott a címvédő Argentína, a J csoport első meccsén Algériával csapott össze Kansas Cityben. Az argentinok 3-0-ra nyertek úgy, hogy mindhárom góljukat Lionel Messi szerezte, aki így a világbajnokságokon rúgott gólok számát tekintve beírte a németországi Miroslav Klózét. Mindketten 16 találattal vannak most a ranglistán. Ma reggel San Franciscóban volt a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Egy küzdelmes meccs után az osztrákok, bár nehezen, de 3-1-re győztek. Arnautovic a hosszabbítás perceiben 11-esből állította be a végeredményt. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, felmelegedés várható, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi

0: masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

Petíciót indítanak a szülők. Útfestés lesz a Betlen utcában. Mesterhármassal mutatkozott be Messi a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma derül ki, hogy kikből állna Adrián Verstea kormánya. A kijelölt miniszterelnök tegnap este bejelentette, hogy ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a liberális párt és a szociáldemokrata párt politikusai mellett szakértők is helyet kapnak. Verstea elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Közölte azt is, hogy tárgyalt Alexandru Nazaréval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának, de azt is, hogy a kabinetnek nem lesznek RMDSZ-es tagjai, mert a szövetség úgy döntött, hogy nem vesz részt a Verstea kormányban. A Nemzeti Liberális Párt bejelentette, hogy Adrián Verstea a továbbiakban a párton kívül helyezkedik el, vagyis nem tekintik a liberálisok tagjának. A politikus kizárásáról csak a párt kongresszusa dönthet, amelyet a hét végére hívnának össze. A liberális párt vezetősége hétfő este arról határozott, hogy nem lép kormányra a szociáldemokrata párttal közösen, és nem támogatja a Verstea kormány megalakítását. A párt egyúttal felszólította Adrián Verstea-t, hogy adja vissza az államfőtől kapott kormányalakítási megbízást.

0: Aláírásgyűjtésbe kezdett a székelyudvarhelyi Orbán Balázs általános iskola szülői közössége. A szülők online petícióban kérik a városvezetéstől, hogy a lehető legrövidebb időn belül adjanak hivatalos, egyértelmű és részletes tájékoztatást a gyermekeiket érintő tervekről, azaz arról, hogy a jövő tanévben hová járhatnak majd iskolába. A gyerekek a Bányai János szakközépiskola, illetve az UCSECOM egyik épületében jártak ebben a tanévben. A szülők kijelentették, hogy a családoknak joguk van megismerni, milyen körülmények között fogják gyermekeik a következő tanéveket tölteni. Megkezdték az útfestést a Bethlen Gábor utca felújított szakaszán. A Városháza tájékoztatása szerint ez a munka nem jár útzárral, viszont időszakos forgalomkorlátozásokra számítani kell a következő napokban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, Mbappé 2 góllal, Messi mesterhármassal járult hozzá csapat a győzelméhez. Az I csoportban New Yorkban tegnap este Franciaország Szenegállal játszott és papírforma győzelmet aratott 3-1-re. 2 gólt Mbappé szerzett, egyet pedig Barcola. Éjszaka a csoport másik meccsén Bostonban Norvégia Irakkal csapott össze, a norvégok 4-1-re győztek, Erling Haaland 2 gólt szerzett. Bemutatkozott a címvédő Argentína, a J csoport első meccsén Algériával csapott össze Kansas Cityben. Az argentinok 3-0-ra nyertek úgy, hogy mindhárom góljukat Lionel Messi szerezte, aki így a világbajnokságokon rúgott gólok számát tekintve beérte a németországi Miroslav Klózét. Mindketten 16 találattal vannak most a ranglistán. Ma reggel San Franciscóban volt a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Egy küzdelmes meccs után az osztrákok, bár nehezen, de 3-1-re győztek. Arnautovic a hosszabbítás perceiben 11-esből állította be a végeredményt. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Nincs vakáció.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skálája.

0: találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
3: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
5: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Star délután.
6: Ez lenne a lényeg, hogy jól legyünk, és pont június 17-e van, már is, hát itt az újabb Star délután. Eléggé borús szerdánk van. Kellemes az idő egyébként, jó a levegőn lenni. 20 Celsius fok van itt a városban. Én pedig hozom a jó zenéket délutánra is. Maradjatok a Star Rádió társaságában. Azt kívánom, hogy teljen jól a munkahelyeteken, és legyen jó munkakedvetek, hogy tudjatok sok-sok pénzt keresni. Money, money, money, az ABBA felvételével indítjuk a mai műsort. A mikrofonnál Bedő Erika.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Szia, és David Guetta egyik legsikeresebb közös alkotása 2011-ben szólt ez a dal mindenhol, de mai napig még a bulikban, a partikban, a rádiókban is felfelcsendül. Köszöntjük a névnaposainkat, június 17-én Alida és Laura névnap van, kérem szépen. Az Alida név az német eredetű, kedves, barátságos személyiség, és a név viselői vágyják a szépség mindenfajta megnyilvánulását az életben, ugyanakkor nem mindig hajlandóak meghozni a szükséges áldozatot azért, hogy álmaik valóra válhassanak, érzelmileg könnyen befolyásolhatók az Alidák. Emellett ott vannak a Laurák, ez a név, ez latin eredetű, és azt írják a Laurákról, hogy becsvágyóak, tele vannak olyan ötletekkel, amelyek eredetiek és előre mozdítóak. Számukra pedig a siker előre látott megoldás. El sem tudnak képzelni okot arra, hogy ne érjék el céljukat, hiszen hatalmas önbizalmuk, határtalan energiájuk és lelkesedésük is ezt segíti. Kedves Laura és Alida, boldog névnapot kívánunk! Laurákat ismerek, Alidákat nem, de ettől függetlenül, hogyha ti ismertek ünnepelteket, akkor lehet SMS-t írni, 0757 575171 az SMS számunk, vagy a Star Radio Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Laura Brenningen felvételével megyünk tovább. 1982-es örök zöld sláger. Felvételével megyünk tovább. 1982-es örök zöld sláger.

1994-es sláger, az örökzöld slágerek is persze, hogy felcsendülnek itt a Sztár délutánban. Közlekedési információkat is írhattok 0757-5751-71 az SMS számunk. Hát azért volt forgalom és torlódás felfele a Kossuth utcától megkezdve egészen a Városközponton át és a Bethlen utcán felfele. Úgyhogy ezzel kell számolni, aki ki szeretné kerülni ezt a dugót, akkor jobb, ha a többi útvonalat választja a Tábornegyeden keresztül vagy a terelő utakon. Emellett pedig fel is hívták a gépkocsi vezetők figyelmét arra, hogy a Bethlen Gábor utca felújított szakaszán útfestési munkálatok kezdődtek el, a munkálat pedig nem jár útzárral, viszont időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani lehet a következő napokban, úgyhogy ez még azért habatortán még nagyobb forgalom várható a Bethlen Gábor utcán felfele. Hogy 8-tól 5-ig, azt nem tudom, de Autsilla énekel a következőkben. Még a reklám előtt...

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Petíciót indítanak a szülők. Útfestés lesz a Betlen utcában. Mesterhármassal mutatkozott be Messi a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma derül ki, hogy kikből állna Adrián Vestea kormánya. A kijelölt miniszterelnök tegnap este bejelentette, hogy ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a liberális párt és a szociáldemokrata párt politikusai mellett szakértők is helyet kapnak. Vestea elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Közölte azt is, hogy tárgyalt Alexandru Nazareval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának, de azt is, hogy a kabinetnek nem lesznek RMDSZ-es tagjai, mert a szövetség úgy döntött, hogy nem vesz részt a Vestea kormányban. A Nemzeti Liberális Párt bejelentette, hogy Adrián Vestea a továbbiakban a párton kívül helyezkedik el, vagyis nem tekintik a liberálisok tagjának. A politikus kizárásáról csak a párt kongresszusa dönthet, amelyet a hét végére hívnának össze. A liberális párt vezetősége hétfő este arról határozott, hogy nem lép kormányra a szociáldemokrata párttal közösen, és nem támogatja a Vestea kormány megalakítását. A párt egyúttal felszólította Adrián Vesteát, hogy adja vissza az államfőtől kapott kormányalakítási megbízást. Aláírásgyűjtésbe kezdett a székelyudvarhelyi Orbán Balázs általános iskola szülői közössége. A szülők online petícióban kérik a városvezetéstől, hogy a lehető legrövidebb időn belül adjanak hivatalos, egyértelmű és részletes tájékoztatást a gyermekeiket érintő tervekről, azaz arról, hogy a jövő tanévben hová járhatnak majd iskolába. A gyerekek a Bányai János szakközépiskola, illetve az UCSECOM egyik épületében jártak ebben a tanévben. A szülők kijelentették, hogy a családoknak joguk van megismerni, milyen körülmények között fogják gyermekeik a következő tanéveket tölteni.

0: kezdték az útfestést a Bethlen Gábor utca felújított szakaszán. A Városháza tájékoztatása szerint ez a munka nem jár útzárral, viszont időszakos forgalomkorlátozásokra számítani kell a következő napokban. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, Mbappé 2 góllal, Messi mesterhármassal járult hozzá csapat a győzelméhez. Az I csoportban New Yorkban tegnap este Franciaország Szenegállal játszott és papírforma győzelmet aratott 3-1-re. 2 gólt Mbappé szerzett, egyet pedig Barcola. Éjszaka a csoport másik meccsén Bostonban Norvégia Irakkal csapott össze, a norvégok 4-1-re győztek, Erling Haaland 2 gólt szerzett. Bemutatkozott a címvédő Argentína, a J csoport első meccsén Algériával csapott össze Kansas Cityben. Az argentinok 3-0-ra nyertek úgy, hogy mindhárom góljukat Lionel Messi szerezte, aki így a világbajnokságokon rúgott gólok számát tekintve beírte a németországi Miroslav Klózét. Mindketten 16 találattal vannak most a ranglistán. Ma reggel San Franciscóban volt a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Egy küzdelmes meccs után az osztrákok, bár nehezen, de 3-1-re győztek. Arnautovic a hosszabbítás perceiben 11-esből állította be a végeredményt. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt motorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal minden

0: mint a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
4: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. 13 óra után vagyunk 14 perccel, vagyis 1:45 lesz néhány másodperc múlva, és június 17-ét írunk. Már a hónap közepét is elhagytuk, úgyhogy szalad az idő, tényleg. Ha arra gondolunk, hogy jövő hétvégén már városnapok, akkor tényleg nagy zsongás, pörgést érzünk. Viszont abból a szempontból nem örülök, amikor jön az udvarhely napok, hogy tudom, a nyárnak az első hónapjának a végéhez érkeztünk, és már kezdődik július rá pár napra, de hát ez ilyen. Telik az idő, szalad az idő, így telik el a nyár is, meg az ősz, tél, tavasz, és ismét nyár lesz akkor. Apropó udvarhelyi napok, folyamatosan teszik közzé egyébként az udvarhelyi napok Facebook oldalán, valamint a polgármesteri hivatal oldalán is az eseményeket, hogy melyek azok a koncertek, amelyeken részt lehet venni. Nyilván ugye a legkiemelkedőbb az a Bagosi Brothers Company június 26-án, tehát jövő pénteken. Jövő pénteken a főtéren a nagy színpadon 21 órai kezdett el este. Előtte viszont lesznek még fellépők, mégpedig a No Sugar zenekar, vagyis Gyergyóból érkezik, Szőcs Reni ugye most már az énekesnőjük. A No Sugar zenekar lesz úgymond a bemelegítő Gyergyói, aki lesz a főszerep péntek estei udvarhelyen. Érdekes. Ők 19 órától fognak fellépni. Azt nézem gyorsan meg, hogy ők is a nagy színpadon, vagy a Városi Park kis színpadán, mert ugye ott is van színpad, ott is lesz színpad, nagy színpadon lesz a No Sugar is, tehát már 7 órakor elkezdődnek a koncertek. És a Friday Rehab pedig csütörtökön már június 25-én megalapozza a hangulatot az udvarhelyi napokra. A Városi Parkban 20 órai kezdettel fognak bennünket megörvendeztetni, ugye a Székely udvarhelyi Friday Rehab zenekar. Na egyelőre maradjunk ennyiben, aztán hozom a többi programot is, tehát csütörtök este Friday Rehab, pénteken 7 órától már No Sugar koncert, és 21 órától pedig Bagosi Brothers Company. Valaki kérdezte tőlem, melyik az a dal, amit a legjobban várok a Bagosi koncerten, mert tudja mindenki, hogy az egyik kedvenc zenekarom, és azt mondtam, hogy az egyik dal, amit a legjobban várok, az az Iszom a bort. Úgyhogy hangolódhatunk ezzel is.

Az a bizonyos Reggaeton Lento 2017-es sláger. Maradunk az udvarhelyi napoknál, tehát még lesznek azért események. Például fellép június 26-án pénteken a sétatéri kis színpadon az Actors Jam, széke udvarhelyiek ők is. Péntek este 23 órakor, tehát a Bagossi Brothers Company arra lejár, lehet 11-kor átvenni a Városi Parkba, és lehet készülni egy laza, de ütős koncertre. Ez egy színész zenekar, akik élőben hozzák el majd a hangulatot az udvarhelyi napokon. Lesznek ismerős dalok, jó rezgések, és ott lesz természetesen a borudvar is a Városi Park kellős közepén, úgyhogy a koncert után lehet menni a parkba. Aztán szombaton, június 27-én itt többféle mindent látok. Azt mondja, hogy lesz udvarhely néptánc műhely és a Tarisznyás néptánc együttes fellépése. Ez 20 órai kezdettel, ha jól tudom, akkor a nagy színpadon a főtéren, mert ez egy elég nagy volumenű előadás lesz. Egy legenda újra töltve, az apám tánca lesz új formában, új lendülettel visszatér a színpadra, és ez nem csak egy tánc lesz, hanem ez egy múlt, egy erő és emlékezet egyetlen mozdulatban. Erdély ritmusa, férfi táncok ereje, költészet és sors egyetlen egy színpadon. Ez az előadás nem válaszokat ad, és ez az előadás emlékeztet, írják a szervezők. Az Udvarhely Néptánc műhely tagjai, a Tarisznyás Néptánc Együttes, valamint a Kedves Zenekar, a Héva Zenekar, mind-mind ott lesznek a színpadon, a nagy színpadon, szombaton este 8 órakor ezen lehet részt venni. És természetesen el ne felejtsük az IFI zónát a Városi Strandon, ahol Pogány induló koncert lesz, szintén szombaton, június 27-én itt az IFI zónán. Keresem a... Igen, 22 óra 30 perc, tehát a nagy színpad után lehet lemenni a Városi Strandra, ott 10:30-kor kezdődik a Pogány induló, hát a tavalyi hatalmas siker után újra visszatér az IFI zóna nagy színpadára. Ott is nagy színpad lesz, tehát folyamatosan DJ-k lesznek, folyamatosan előadók lesznek, buli lesz, koncert lesz, megéri lelátogatni az újjét nagy színpadára is, mégpedig a Városi Strandon. Három helyszínünk van, tehát hát mondhatni négy. Lesz a főtéren a nagy színpad, lesz a Városháza udvarán is, az udvaron néhány előadás, aztán lesz a Városi Strand és a Városi Park, ott is lesz mind-mind mindenhol színpad. A részletes programot még nem tették közé a szervezők, hogy mi hánytól lesz és hol, de aztán gondolom a következő napokban már ezzel is tudunk foglalkozni. Én pedig most azzal foglalkozok, hogy megyünk tovább, hozom a jó zenéket, együtt dolgozunk, együtt éljük meg ezt a délutánt egészen 17 óráig. Kerestem az előbb egy dalt, és meg is találtam Alice DJ felvételét, 2000-es évek. Azok a 2000-es évek. Nosztalgiának teljesen jók.

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Rögzölt slágerek, valamint napjaink legnagyobb dalai is felcsendülnek itt a Sztár délutánban. Hamarosan hozzák a legfrissebb híreket. Előtte viszont még maradunk a program ajánlóknál, mert ez holnap várható, és tudnotok kell arról, hogy mi minden fog történni a Márton-Áron téren, vagyis a Patkóban. Június 18-án egy régi álom válik valóra, ugyanis a SAK kiköltözik a szabadba, és székelyudvarhelyi iskolás sportklub SAK szakosztályával közösen a Városháza életre hívja a sakkot a Patkóban. És sakk a Patkóban verseny lesz szervezve, a város szívében mutathatjátok meg, hogy milyen izgalmas, kreatív és gondolkodásra ösztönző játék is a sakk. Ó, de rég sakkoztam. Nem tudom, ti mikor sakkoztatok utoljára, de én biztos, hogy minimum 10 évvel. Holnap viszont lehet menni a Patkóba, ahol kezdő és tapasztalt fiatal sakkozókat egyaránt várnak egy jó hangulatú versenyre, és a részleteket pedig leírták a Székelyudvarhely Művelődési Központ Facebook oldalán is, hogy miképpen kell regisztrálni, oda menni, várják kategóriánként a fiúkat is, a lányokat is, valamint, ami fontos, hogy korosztályonként is lehet benevezni. Első osztály, második osztály, harmadik osztály, negyedik osztály, aztán az 5-8 kategória és 9-12-esek is simán jelentkezhetnek. Egy űrlapot kell kitölteni, a Facebookon találtok egy űrlapot, Sakka Patkóban című Facebook esemény alatt, és oda várják majd a jelentkezőket. A játékidő az 5 perc lesz, plusz 3 másodperc, díjazás lesz korcsoportonként, külön fiú és külön lány kategóriában. Megéri, szerintem egy hatalmas élmény lesz egyébként kint szabadtéren sakkozni.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
0: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Szabadulj fel, énekli a Gringo Star, megyünk tovább, és 13 óra 53 perckor érkeznek továbbra is még a slágerek 14 óráig, amikor meghallgatjuk Katona Zoli legfrissebb híreit. 20 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, egyébként ma sárga jelzés volt érvényben, vagyis van érvényben, mondjam úgy, egészen hajnalig. Sárga jelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyobb területére, de ebbe beletartozott Székelyudvarhely és Hargita megye is. Légköri instabilitásra kell számítani, amely intenzív záporok formájában jelentkezik, tehát ma déltől holnap hajnalig, szó szerint, ahogy a Neóton énekli, holnap hajnalig villámlással, rövid ideig tartó szélerősödéssel, elszórtan viharokra és kisebb, közepes méretű jégesőre is lehet számítani, de szerintem nem úgy néz ki itt az idő, hogy nálunk lenne ilyen nagyobb vihar, úgyhogy igen, csak a felé tartunk, hogy ismét megússzuk, habár ne szóljam el magam, mert még a délután hosszú.

0: Pályázatokat zárt le a kórház. Tiltakoztak a pedagógusok. Új edzője van a kolozsvári CFR-nek. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A kormány épületétől a parlamenthez vonult ma az oktatási szakszervezetek több ezer tagja Bukarestben, így tiltakozva a bértörvény tervezete ellen. A tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruhared Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezte. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Figyelmeztető sztrájk miatt lassabban haladt a forgalom a ma több határátkelő helyen. A tiltakozó akcióhoz a vámhivatalok alkalmazottai is csatlakoztak, akik szerint sérülnek a szakmai és bérjellegű jogaik, valamint nem megfelelőek a munkakörülményeik. A szakszervezetek kifogásolják, hogy nem biztosítják a határátkelőkön szolgálatot teljesítő munkatársak és a szolgálati kutyákkal dolgozók egyes bérjogosultságait. Emellett sérelmezik, hogy a szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon végzett munkát nem kompenzálják megfelelően. A figyelmeztető sztrájk idején a határforgalom ugyan nem állt le, de több átkelő helyen hosszabb várakozási idő alakult ki. 4 sikeres pályázatot zárt le a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. A Székelyudvarhelyi Polgármester Hivatallal közösen menedzselt és megvalósított pályázatok összege mintegy 25 millió lej. Az elmúlt években ebből újították fel a járó betegrendelőknek otthont adó épület járó felületeit, illetve több osztály számára gépeket vásároltak.
1: Egyfelől azért, mert olyan modern, új eszközöket is sikerült beszerezni, amelyek korábban nem voltak a gépparkunkban, tehát gyakorlatilag újabb típusú vizsgálatokat lehet így elvégezni. Másfelől pedig a többi esetben modernebbé, gyorsabbá, egyáltalán korszerűbbé válhatott az ellátásnak a minősége.
0: Mondta híradónknak Komoróczi Zsolt kórházmenedzser. A sajtótájékoztatón többek között az is elhangzott, hogy a rezidensekkel együtt összesen 147 orvos dolgozik az udvarhelyi kórházban. Bejelentette az új edzőjét a kolozsvári CFR labdarúgó csapata. A következő idényre egy portugál szakember szerződött a Kincsesvárosba. António Folá, az egykori sokszoros válogatott labdarúgó, edzőként az FC Portónál dolgozott, ugyanakkor a Portimonense csapatát is irányította, de az elmúlt 2 évben nem dolgozott edzőként. Folá Daniel Pankut váltja a kispadon. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a portugál és az angol válogatott is. Ma 20 órától a K csoportban Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik Houstonban, az L csoportban pedig 2 európai csapat, Anglia és Horvátország kezdik meg a küzdelmeket 23 órától Dallasban. A K csoport másik meccsét hajnali 5 órától Üzbegisztán és Kolumbia játsszák Mexikóvárosban, az L csoport másik találkozóján 2 órától Torontóban Gána és Panama találkoznak. Ma délután borúságboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadék is lehetséges a késő délutáni órákban. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Tűzoltóságnak két tűzoltóautó, egy magasból mentő létrás jármű és egy smurd mentőautó is a helyszínen van. Az első információk szerint a tűz az érintett lakásban nyílt lánggal égett, a lépcsőház pedig füsttel telítődött, a tűzoltók megkezdték a lakók evakuálását és a lángok megfékezését is. A későbbi közlés szerint pedig a tüzet sikerült körülhatárolni, 7 személy saját erejéből elhagyta az épületet, sérültekről vagy áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, és reméljük, hogy nem is lesz. 14 órára pedig már teljesen eloltották a tüzet, a robbanás és a tűz keletkezésének az okát jelenleg is vizsgálják a hatóságok, lehet már fényképeket is látni, de látom, hogy az udvarhelyi tudakozóban és már mindenhol erről szólnak a hírek, úgyhogy tényleg ez beszéli már az egész város. Örüljünk annak, hogy személyi sérülés nem történt.

0: megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térbe üzletünkbe, a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
10: I'll always remember

0: our summer in Hawaii. Aloha Nui Loa.
1: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió. Star Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: 100.8.
1: Fél három lesz, 2 perc múlva, tehát robbanás történt a Függetlenség utcában, majd hozzuk a részleteket, amikor már pontos információk lesznek, személyi sérülés szerencsére nem történt. Programokkal megyünk tovább, eseményeket böngészünk, ezen a héten képzeljétek lesz múzeumok éjszakája, június 20-án a Hátrazső Múzeum eseményére ismét sor kerül, most már hagyományossá vált, hogy júniusban mindig megszervezik a múzeumok éjszakáját, a hagyományt követve pedig jelen évben is Szent Iván néhez legközelebb eső szombaton, június 20-án fogják megszervezni a rendhagyó múzeumi eseményt, amely alkalommal ismét különleges kínálattal várják a múzeum barátokat. Tehát a Haberstumpf villában és a múzeum kertben különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek kínálnak majd szakmai programpontokat, kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket, lesz jazzkoncert és fényfestés élmény is, és ezúttal is alternatív külső helyszínként feltűnő Jézus kápolna a minőségi zene kínálatával lesz része az estének. Hozom a részletes programot. Nagyon-nagyon vagány lesz a múzeumok éjszakája idén is, június 20-án szombaton senki ne csináljon programot legalábbis estére.

Nyúlányval Empire után Somló Tamás kezdett el énekelni. Egyébként meg a helyi rendőrség tájékoztatja a gépjármű vezetőket, hogy a Függetlenség sugárúton történt tűzeset miatt ideiglenesen lezárták az utca egyirányú szakaszát, és a rendőrök a helyszínen biztosítják a helyszínt, a korlátozás időtartama pedig egyelőre bizonytalan, írják ezt a Facebook oldalukon. Kérik, hogy lehetőség szerint választatok alternatív útvonalat, és türelmet és megértést kérnek, valamint köszönjük is ezt szépen. Well Hello felvételével megyünk tovább. Akkor a Múzeumok éjszakájának a programjáról beszélgetünk a következő percekben. Zenélgetünk, jönnek a reklámok. 3:43 lesz, 2 perc múlva.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
3: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

micsoda dallamok és micsoda zene. Hát van, akinek ez a zene az egész napját feldobja. Örülök, hogyha örömet szerezhetek. 10 perc múlva 3 óra a Múzeumok éjszakája ezen a szombaton lesz megszervezve Székely udvarhelyen. Hozom a részletes programot, ami a Haberstumpf villát illeti. 15 órától Rengeteg Ábel és Kürtőskata kalandjai lesznek előadva a szabadtéri bábjáték az udvarhely bábműhely előadásában. Lehet vinni a gyerekeket délután szombaton a Haberstumpf villához. 16:30 népi gyermekjátékok és táncház lesz. 5 órától 7 óráig múzeumi kincskereső. Aztán antropológiai műhely titkok a dél-floridai és nyugati karolinai egyetem tanárával 17:30. Ezt lehet meghallgatni. Logó a dobozon címmel 18 órától kreatív konténer festés lesz a múzeum udvarán. Tehát ez mind-mind szombaton lesz. Leletvadászat egy speciális régészeti eszközzel, ez is szintén 18 órakor, de lesznek műhely titkok 17:30 bepillantás a festményre restaurálás rejtelmeibe Márton Ferenccel. 7 órától Írói naplók címmel egyedemese irodalom történész rendhagyó tárlatvezetésére kerül sor. Este 19:30 a Bolyai jég zsenialitása, Olá Gál Robert matematikus rendhagyó tárlatvezetése. És 20:30 is lesz előadás Elégetendő címmel irodalmi nyomozás a Piros Pront produkcióval, de 9:30 lesz egy kis koncert, a Sikorus Jazz Kollektív fog fellépni, 10:30 fényfestés a múzeum épületén, úgyhogy azt nagyon fogja szeretni, a Prajan adja a városlakóknak, 23 órától este későn pedig a Bolyaiak zsenialitása címmel Olá Gál Robert matematikus rendhagyó tárlatvezetése lesz, tehát már a késő esti órákban. Lesznek egyébként egész nap szabadtéri ügyességi játékok és kézműves foglalkozások is egyaránt. A Jézus kápolnánál is várják a résztvevőket este 9:30 fényben szőtt dallamok címmel az Amabil Classic Trio koncertjére kerül sor Török Derzsi Hajnalka a meghívott előadó, a rendezvény pedig minden programpontja ingyenes. A Jézus kápolnánál is ez nagyon felemelő lesz szerintem az esti órákban, egy jó kis koncert. És nézzük még, mit írnak a szervezők. Jelen évben hangsúlyosabban, mint korábbi alkalmakkor, a lokális kulturális erőforrásaikra támaszkodva szervezték meg ezt az eseményt, és külön köszönet jár Székelyudvarhely kulturális intézményeinek a szakmai partnerségért és támogatásukért. Úgyhogy hajrá! Még pénteken, ha jól tudom, erről lesz szó itt a stúdióban, érkezik a múzeumigazgató is, és mesélni fog a múzeum éjszakájáról. Szeretjük ezeket a nyári programokat, és szeretjük azokat a nyári slágereket, amelyek most robbantak be 2026-ban, például a Loco Loco. Yeah!

0: Pályázatokat zárt le a kórház. Tiltakoztak a pedagógusok. Új edzője van a kolozsvári CFR-nek. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A kormány épületétől a parlamenthez vonult ma az oktatási szakszervezetek több ezer tagja Bukarestben, így tiltakozva a bértörvény tervezete ellen. A tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruháret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezte. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Figyelmeztető sztrájk miatt lassabban haladt a forgalom a ma több határátkelő helyen. A tiltakozó akcióhoz a vámhivatalok alkalmazottai is csatlakoztak, akik szerint sérülnek a szakmai és bérjellegű jogaik, valamint nem megfelelőek a munkakörülményeik. A szakszervezetek kifogásolják, hogy nem biztosítják a határátkelőkön szolgálatot teljesítő munkatársak és a szolgálati kutyákkal dolgozók egyes bérjogosultságait. Emellett sérelmezik, hogy a szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon végzett munkát nem kompenzálják megfelelően. A figyelmeztető sztrájk idején a határforgalom ugyan nem állt le, de több átkelő helyen hosszabb várakozási idő alakult ki. 4 sikeres pályázatot zárt le a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen menedzselt és megvalósított pályázatok összege mintegy 25 millió lej. Az elmúlt években ebből újították fel a járó betegrendelőknek otthont adó épület járó felületeit, illetve több osztály számára gépeket vásároltak.
1: Egyfelől azért, mert olyan modern, új eszközöket is sikerült beszerezni, amelyek korábban nem voltak a gépparkunkban, tehát gyakorlatilag újabb típusú vizsgálatokat lehet így elvégezni. Másfelől pedig a többi esetben modernebbé, gyorsabbá, egyáltalán korszerűbbé válhatott az ellátásnak a minősége.
0: Mondta híradónknak Komoróczi Zsolt kórházmenedzser. A sajtótájékoztatón többek között az is elhangzott, hogy a rezidensekkel együtt összesen 147 orvos dolgozik az udvarhelyi kórházban. Bejelentette az új edzőjét a kolozsvári CFR labdarúgó csapata. A következő idényre egy portugál szakember szerződött a Kincsesvárosba. António Folá, az egykori sokszoros válogatott labdarúgó, edzőként az FC Portónál dolgozott, ugyanakkor a Portimonense csapatát is irányította, de az elmúlt 2 évben nem dolgozott edzőként. Folá Daniel Pankut váltja a kispadon. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a portugál és az angol válogatott is. Ma 20 órától a K csoportban Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik Houstonban, az L csoportban pedig 2 európai csapat, Anglia és Horvátország kezdik meg a küzdelmeket 23 órától Dallasban. A K csoport másik meccsét hajnali 5 órától Üzbegisztán és Kolumbia játsszák Mexikóvárosban, az L csoport másik találkozóján 2 órától Torontóban Gána és Panama találkoznak. Ma délután borúságboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadék is lehetséges a késő délutáni órákban. A legmagasabb

0: hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A lobogó

0: Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: érdekességek, közérdekű információk, kasságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Ez a Sztár délután és a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban, lássuk, van-e frissítés, mert hogy robbanást követően csaptak fel a lángok egy tömbház második emeleti lakásában ma délután. A lépcsőház füsteltelt meg, a lakók elhagyták a tömbházat, ez a Függetlenség utcában történt, a helyszínen pedig a rendőrök ott vannak, és le is van zárva az útszakasz, úgyhogy kedves autóvezetők, próbáljátok kikerülni azt az egyirányú utat, a Függetlenség utcát. Helyszíni információk szerint senki nem tartózkodott a lakásban a robbanás idején, ugyancsak a helyszínen, immár a hatóságok által is megerősítve, megtudtuk, hogy a lépcsőházat sikerült kiszellőztetni, a szomszédos lakók visszamehettek lakásaikba, és úgy tűnik, hogy kár csak abban a lakásban keletkezett, amelyikben a robbanás történt. Fú, de milyen feketeség van odabent, Istenem! Ez egy nagy kár egyébként a tulajdonosnak, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak egy törölköző volt abban a lakásban, hanem az egész lakás tiszta fekete. Nem tudom, hogy mekkora akár, mekkora értékben égett le ott minden. Nem tudunk még részleteket. Egyelőre ennyi van frissítve, de valószínű, hogy a délutáni órákban már azt is meg lehet tudni, hogy mi okozta ezt a tüzet, mi okozta ezt a robbanást. Jó lenne ezeket ki lehetne kerülni, de valószínű, hogy a tulajdonos, amikor elment otthonról, ő sem gondolta, hogy ma délután ez fogja fogadni őt. David Guetta érkezik egy feldolgozásán Emmerivel közösen. Baby, don't hurt me.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Keresztes Ildikó és az agy valamit. 3:30 után vagyunk, 4,5 perccel. Én adok egy időjárás előrejelzést információként. Jelenleg 20 fok van a városban, jönnek, mennek a felhők Székelyudvarhely fölött, de egyelőre esőt nem jeleznek a meteorológusok délutánra. Ami pedig a holnapi napunkat illeti, több napsütésünk lesz, 23-24 fokot is jósolnak napközben, viszont éjjel már lehet számítani kisebb mennyiségű csapadékra, vagy akár a délutáni órákban is elszórtan zápor, zivatar, udvarhelyszéken lehet. De holnap tényleg jó idő lesz, 23-24 fok, pénteken aztán már 25 fok, és ami a még jobb hír, hogy szombaton és vasárnap 29 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, úgyhogy megérkezik a 30 fokos kánikula szinte, 1-2 fokot fog visszább kúszni a hőmérő higanyszála, és a strand nyitásra tökéletes időnk lesz, mert hogy pénteken nyitják a városi strandot, szombaton és vasárnap pedig már lehet is csobbanni a 28-29 fokban. Ami pedig a jövő hetünket illeti, hát elég esősen indul a hét. Június 22-én vihart jeleznek, villámlást, sok-sok esőt, viszont meleget, mert hogy 30 fok lesz, hát annak fogjuk meginni a levét szerintem a délutáni órákban, hogy napközben 30 fok, aztán délután egy jó kiadós vihar, na de hát, ha nem így indul majd a jövő hét, kedden is 28 fok, 29, úgyhogy megérkezik a kánikula, megérkezik a jó idő, és hogyha minden jól megy, akkor hétvégére is ragyogó napsütésben lesz részünk, hideg az már biztos, hogy nem lesz, jövő héten egész végig, június utolsó napjaiban 27, 27, 8 és 29 fokot jeleznek a meteorológusok, reméljük akkor a városnapokat is ki fogja bírni eső nélkül. Egyelőre ezek az infók, berobban a nyár, berobban június utolsó két hete, mi pedig berobbantjuk Azaria, Dash és Young Fly felvételét.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

Ez is egy feldolgozás a 90-es évekből, 2023-ban dolgozta fel David Guetta. Hamarosan érkeznek a 16 órás hírek, várjuk azokat a nyerteseket, akik Republik belépőt, Republik koncert belépőt nyertek tegnap és tegnap előtt a játékunk során. 3-6-7 belépő van még itt a kezemben a 10-ből, úgyhogy a 2-t már odaadtam, tegnap még egy valaki utána jött, és péntekig várjuk szeretettel a Sztár Rádió székhelyére azokat a rádióhallgatókat, akik Facebookon be vannak jelölve, és akik nyertek egy-egy belépőt. Láttam, nagyon örülnek neki, és biztos vagyok benne, hogy vasárnap este 9 órától nagyon vagány koncert lesz Zetelakán a futballpályán a Republik előadásában, ugyanis Zetelaki napok lesznek szervezve péntektől vasárnapig. Lehet már alapozni a városnapokra azzal, hogy elmegyünk koncertezni, finomságokat enni és egy picit kimozdulni itthonról. Ha nem itthon, akkor máshol. A Halott pénz dalának a címe pedig Máshol. Máshol akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Pályázatokat zárt le a kórház. Tiltakoztak a pedagógusok. Új edzője van a kolozsvári CFR-nek. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A kormány épületétől a parlamenthez vonult ma az oktatási szakszervezetek több ezer tagja Bukarestben, így tiltakozva a bértörvény tervezete ellen. A tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruháret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezte. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Figyelmeztető sztrájk miatt lassabban haladt a forgalom a ma több határátkelő helyen. A tiltakozó akcióhoz a vámhivatalok alkalmazottai is csatlakoztak, akik szerint sérülnek a szakmai és bérjellegű jogaik, valamint nem megfelelőek a munkakörülményeik. A szakszervezetek kifogásolják, hogy nem biztosítják a határátkelőkön szolgálatot teljesítő munkatársak és a szolgálati kutyákkal dolgozók egyes bérjogosultságait. Emellett sérelmezik, hogy a szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon végzett munkát nem kompenzálják megfelelően. A figyelmeztető sztrájk idején a határforgalom ugyan nem állt le, de több átkelő helyen hosszabb várakozási idő alakult ki. 4 sikeres pályázatot zárt le a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. A Székelyudvarhelyi Polgármester Hivatallal közösen menedzselt és megvalósított pályázatok összege mintegy 25 millió lej. Az elmúlt években ebből újították fel a járó betegrendelőknek otthont adó épület járó felületeit, illetve több osztály számára gépeket vásároltak.
1: Egyfelől azért, mert olyan modern, új eszközöket is sikerült beszerezni, amelyek korábban nem voltak a gépparkunkban, tehát gyakorlatilag újabb típusú vizsgálatokat lehet így elvégezni. Másfelől pedig a többi esetben modernebbé, gyorsabbá, egyáltalán korszerűbbé válhatott az ellátásnak a minősége.
0: Mondta híradónknak Komoróczi Zsolt kórházmenedzser. A sajtótájékoztatón többek között az is elhangzott, hogy a rezidensekkel együtt összesen 147 orvos dolgozik az udvarhelyi kórházban. Bejelentette az új edzőjét a kolozsvári CFR labdarúgó csapata. A következő idényre egy portugál szakember szerződött a Kincsesvárosba. António Folá, az egykori sokszoros válogatott labdarúgó, edzőként az FC Portónál dolgozott, ugyanakkor a Portimonense csapatát is irányította, de az elmúlt 2 évben nem dolgozott edzőként. Folá Daniel Pankut váltja a kispadon. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a portugál és az angol válogatott is. Ma 20 órától a K csoportban Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik Houstonban, az L csoportban pedig 2 európai csapat, Anglia és Horvátország kezdik meg a küzdelmeket 23 órától Dallasban. A K csoport másik meccsét hajnali 5 órától Üzbegisztán és Kolumbia játsszák Mexikóvárosban, az L csoport másik találkozóján 2 órától Torontóban Gána és Panama találkoznak. Ma délután borúságboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadék is lehetséges a késő délutáni órákban. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről, találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát

0: Kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdélypart kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Miley Cyrus után pedig hozom az infókat a magyarfény.ro weboldalunkon. Rengeteg információt és hírt találtok Katona Zoli jóvoltából. Többek közt arról is írunk, hogy pályázatokat zárt le a kórház, szombaton lesz a múzeumok éjszakája, pénzt kapnak a települések, na erre én is kíváncsi vagyok, ezt egy picit részletesebben megnézzük. Aztán szigorú büntetés jár a csendháborításért. Ez is egy nagyon fontos cikk, úgyhogy erről is mindenképp kell beszélnünk, mert... Június 13-ától módosult a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabály. Tehát kedves tömbházban élők, az új előírások szerint a lakók nyugalmának megzavarása a csendes időszakokban este 10 és reggel 8 óra, illetve délután 1 és 2 óra között van. Ez akár 2000 lejes bírsággal is büntethető. A csendes időszakokat a lakóközösségek a házi rendben tovább is bővíthetik egyébként. A hatóságok pedig nem csak a kijelölt csendórákban, hanem a nap bármely szakaszában felléphetnek a szomszédokat zavaró hangoskodás ellen, hát függetlenül attól, hogy azt hangos zene, vagy barkácsgépek, vagy egyéb szerszámok használata okozza, ne hagyj Isten egy nagy veszekedés és ordibálás. Az új szabályozás a lakóépületek vagy szociális intézmények közelében szervezett szabadtéri magánrendezvényekre is, bulikra is kiterjed, amennyiben a zene vagy a zaj zavarja a környéken élők nyugalmát. A szervezők szintén bírságra számíthatnak, úgyhogy a szórakozó helyek tulajdonosai vagy a vendéglátó egységek tulajdonosai is oda kell, hogy figyeljenek erre, de hát reméljük, hogy nincs olyan városlakó, akit zavarna a zene, a buli, így legalább a nyári hétvégéken, nyári hónapokban. Viszont a szomszédok között figyelembe kell venni és be kell tartani azt, hogy este 10-től reggel 8 óráig csendóra van, délután 1 és 2 óra között is szintén csendóra. Ha nem, akkor lehet hívni a helyi rendőrséget, vagy éppenséggel a 112-es segélyhívószámot. Fall of the Flow legújabb felvételével megyünk tovább, beszívom, ez a címe, ez alig pár napos. Box.

Sophie Ellis felvétele fél öt után vagyunk 3 perccel, a Sztár délután utolsó percei következnek, és ígértem nektek azt a hírt, információt, hogy pénzt kapnak a települések. Pontosan miről van szó és kiről? Soron kívüli online ülést tartott egyébként Hargita megye tanácsa, amelyen módosították a megye költségvetését, és a testület a 6%-os jövedelemadó visszaosztásból több település fejlesztési projektjeit támogatta. Székelykeresztúr és a Szentegyháza egyaránt 500 ezer lejt kapott. Székelykeresztúr az integrált közösségi központ létrehozására és Szentegyháza energiahatékony lakások építésére kapta ezt a pénzt. Emellett Etétközség 300 ezer lej fordíthat a Kőrispataki iskola tetőjavítására, Székely Ders pedig 250 ezer lejből multifunkcionális sportpályát alakíthat ki. Ott van Lövéte központjának a rendezése is, erre, valamint a közösségi tér kialakítására és a szennyvíz tisztító állomás fejlesztésére 500 ezer lejt hagytak jóvá Lövétének is, és Siménfalva község 700 ezer lejes támogatásban részesült, amelyből a Kobátfalvi művelődési otthon tetőszerkezetét cserélik ki, valamint községi utak korszerűsítését finanszírozzák. Hát ideje ott a Nyikó mentén egy picit rendbe tenni a dolgokat. Nem is lenne elég 700 ezer lej, sőt annak a háromszorosa sem. Okland 400 ezer lejt kapott a családorvos szolgálati lakásának és az orvosi rendelő felújítására. A Hargita megyei tanács ülését megelőzően pedig Bíró Barna Botonda megyei önkormányzat elnöke kinevezte Dobos Melindát a megye menedzseri tisztségbe, és ő közigazgatási tanulmányokat végzett, jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, ő fogja segíteni majd Bíró Barna Botondot. Ezek jó hírek egyébként azoknak a településeknek, akik pénzt kapnak. Akik nem kapnak pénzt, azok majd várnak a jövő évi költségvetésre, és majd éneklik, hogy egyszer majd jó leszek újra, ahogy a Nagy Bogi is teszi, Dessel közösen.

Tombolhat a nyár, énekelte Ákos, és végre tényleg igaz most az a dal részlet, hogy a nyár tombol. Június 17-ét írunk, holnap már június 18-a lesz, reggel 6-kor Csaba vár benneteket. Én pedig 12 óra után érkezek néhány perccel a Sztár délutánban. Addig is vigyázzatok magatokra, kellemes délutánt kívánok, balesetmentes kilométereket is, ami a legfontosabb, jó munkakedvet és kitartást a munkához, hogyha még dolgoztok. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Pályázatokat zárt le a kórház. Tiltakoztak a pedagógusok. Új edzője van a kolozsvári CFR-nek. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A kormány épületétől a parlamenthez vonult ma az oktatási szakszervezetek több ezer tagja Bukarestben, így tiltakozva a bértörvény tervezete ellen. A tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruháret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezte. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Figyelmeztető sztrájk miatt lassabban haladt a forgalom ma több határátkelő helyen. A tiltakozó akcióhoz a vámhivatalok alkalmazottai is csatlakoztak, akik szerint sérülnek a szakmai és bérjellegű jogaik, valamint nem megfelelőek a munkakörülményeik. A szakszervezetek kifogásolják, hogy nem biztosítják a határátkelőkön szolgálatot teljesítő munkatársak és a szolgálati kutyákkal dolgozók egyes bérjogosultságait. Emellett sérelmezik, hogy a szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon végzett munkát nem kompenzálják megfelelően. A figyelmeztető sztrájk idején a határforgalom ugyan nem állt le, de több átkelő helyen hosszabb várakozási idő alakult ki. Négy sikeres pályázatot zárt le a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. A Székelyudvarhelyi Polgármester Hivatallal közösen menedzselt és megvalósított pályázatok összege mintegy 25 millió lej. Az elmúlt években ebből újították fel a járó betegrendelőknek otthont adó épület járó felületeit, illetve több osztály számára gépeket vásároltak.
1: Egyfelől azért, mert olyan modern, új eszközöket is sikerült beszerezni, amelyek korábban nem voltak a gépparkunkban, tehát gyakorlatilag újabb típusú vizsgálatokat lehet így elvégezni. Másfelől pedig a többi esetben modernebbé, gyorsabbá, egyáltalán korszerűbbé válhatott az ellátásnak a minősége.
0: Mondta híradónknak Komoróci Zsolt kórházmenedzser. A sajtótájékoztatón többek között az is elhangzott, hogy a rezidensekkel együtt összesen 147 orvos dolgozik az udvarhelyi kórházban. Bejelentette az új edzőjét a kolozsvári CFR labdarúgó csapata. A következő idényre egy portugál szakember szerződött a Kincsesvárosba. António Folá, az egykori sokszoros válogatott labdarúgó, edzőként az FC Portónál dolgozott, ugyanakkor a Portimonense csapatát is irányította, de az elmúlt két évben nem dolgozott edzőként. Folá Daniel Pankut váltja a kispadon. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a portugál és az angol válogatott is. Ma 20 órától a K csoportban Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik Houstonban, az L csoportban pedig két európai csapat, Anglia és Horvátország kezdik meg a küzdelmeket 23 órától Dallasban. A K csoport másik meccsét hajnali 5 órától Üzbegisztán és Kolumbia játsszák Mexikóvárosban, az L csoport másik találkozóján 2 órától Torontóban Gána és Panama találkoznak. Ma délután borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadék is lehetséges a késő délutáni órákban. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: segítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirok masszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: God. I like music.
1: Star reklám.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad. 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Szívemben lehet álomhajó, vagy lehet az egy olcsó felfújhatom matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

maradnék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztos.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?